0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 13-án, vasárnap, magyar nyelvű adásunkban. A mai kiadásunkban az elmúlt hét eseményeit dolgoztuk fel önöknek rövidített változatban. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok! Hivatalosan is megkezdődött a 2026 és 2027-es tanév, és újra megteltek az iskolapadok. Országosan közel 443 ezer diák számára kezdődött meg a tanév. Az elsősök száma mintegy 36.500, ami hasonló a tavalyi adathoz. Mi idén is meglátogattuk a magyar tannyelvű iskolákat. Laskón Kelemen Viktória igazgatónő fogadott.
1: Becsengettek, mint ahogy Horvátország minden iskolájában, úgy a laskói általános iskolában is. 78 tanulónk van az idei tanévben, aminek nagyon örülünk, mert ez jóval nagyobb, mint a tavalyi létszám. A magyar tagozaton, az A-modellben két tanulónk van, két kislány, az egyik Várdaróci tagozati iskolába kezdte a tanévet, a másik pedig Laskón, és a Rákóczi Szövetség által egy kisebb ösztöndíj összegben részesültek a szülők, valamint a két kis általános diák két új iskolatáskát kapott. Örülünk minden programnak, minden projektünknek, amiben belevágtunk még a tavalyi évben. Reméljük, hogy az idei évben mindezeket sikerül majd megvalósítanunk. Ez az egyik az a minisztérium által kiírt projekt, ami a tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozik, ahova több mint 10 tanórán kívüli tevékenységgel pályáztunk, és diákonként 500 euró összeggel fogja megtámogatni ezt az állam. A másik projektunk pedig, amit a Lágybaranyához ugye írtunk, az pedig a Paprika Jancsi Diákszövetkezetünkkel pályáztunk tanszerekre és taneszközökre, amelyekkel a diákszövetkezetet tudják fejleszteni, tudnak bizonyos kézműves foglalkozásokat ezáltal véghez vinni, és ezen keresztül szeretnénk felújítani az iskolának az ebédlőjét is. Igen, nálunk itt a Laskói Általános Iskolában 1,33 € támogatásból tudunk készíteni reggelit is és főtt ebédet. Nagyon kreatív a szakácsunk, aminek nagyon örülünk, valamint a parlamenti képviselőnk is egy kis támogatással szokott ehhez hozzájárulni, mert szerintem fontos az, hogy a diákok, mivel sokáig vannak itt, hogy főtt ebéddel térjenek haza.
0: A baranyai iskolák közül a Vörös Marti Általános Iskola a következő, ahol Kollár Kinga az igazgatónő.
2: A Vörös Marti Általános Iskolában is megkezdődött ma a tanév, aminek a sok előkészület után már mindenki nagyon-nagyon örül. A gyerekek ugyan nem ismerik be, de biztosan ők is. 72 tanulóval indítottuk az új iskolai évet a Vörös Marti Anyaiskola mellett, Újbezdánban, Csúrzán és Sepsén. 19 tagozatunk van az idén, ebből 12 magyar nyelvű. 9 elsős iratkozott be, ebből 5 magyar és 4 horvát tagozatba. Nagyon sok szakkörrel készültünk, majd az órarend mondja meg, hogy ugye ki mire tud járni. Van, aki olyan aktív, hogy mindenre szeretne járni. Néptáncra, illetve az énekre jár majdnem minden diákunk, és akkor ezért nagyon sok szép műsorra fogunk majd készülni az évben. A diákszövetkezetünknek lesznek a szokásos szakkörei, tehát a modellezők, a kertészeink, a kreatívjaink, tehát a tantárgyakhoz kapcsolódó, tehát nyelvek, történelem, talán földrajz.
0: Ehhez a rengeteg foglalkozáshoz, ahhoz azért egy nagyon jó tanári karra is szükség van, hogy a tanároknak kell itt a legnagyobb partnereknek lenniük ebben.
2: Ez így van, igyekszünk szaktanárokat válogatni, nem mindig tudjuk ezt biztosítani, mert hát nincs mindenből ugye szaktanár ennyi magyar iskolára, de azért azt hiszem, hogy a Vörös Marti iskola nagyon jól áll szaktanárokból, hát köszönhetően ugye a tanárok lelkesedésének, ez átragad a gyerekekre is, és akkor ez meglátszik a tanulásban is, ugyanúgy, mint a szakkörökben is. Kihívás mindig számunkra, ugye a pénzügyi vonzata az iskola működésének. Hát sajnos, amikor ugye ilyen ezek az áremelkedések megtörténtek, akkor azzal egyidejűleg nekünk még pluszba levették a költségvetésünket. Úgyhogy hát ez mindegy kihívás számunkra. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne segíteni, akkor szívesen veszünk egy kis donációt is.

0: Az eszéki horvátországi magyar oktatási és művelődési központban egy tanévnyitó keretében köszöntötték az új elsősöket. A részletekről Andocsi Jánosnál, az eszéki magyar oktatási és művelődési központ igazgatójánál érdeklődtem.
1: 2026-os, 27-es év akár történelminek is nevezhetjük, hiszen ahogy ön is elmondta, 14 gyerekről beszélünk, akik az első osztályt választották, pontosabban a szülők választották a Horvátországi Magyar Oktatási Művelési Központot. Én tudom is, és látom is azt, hogy ezek a szülők belátták azt, vagy meglátták azt a lehetőséget, hogy egy olyan intézménybe írassák a gyereküket, ahol minőségi oktatás folyik, és ami a legfontosabb mi szakmánkban, hogy meg tudjuk valósítani az úgynevezett individuális oktatást. Értsük ezen azt, hogy tényleg mindegy egyes gyerekhez külön hozzá tudunk állni, ismerjük a, úgy szoktam mondani, a vérképüket, ismerjük a szocializációs hátterüket, és ez arra sarkol bennünket, hogy tényleg feltűrjük a bizonyos ingújat, és neki kezdjünk annak a nemes munkának, amit oktatásnak és nevelésnek nevezünk. Ez egy bizalmi kérdés is, és meg is köszöntem beszédemben a szülőknek, hogy minket választottak, és én biztosítottam őket abban, hogy meg fogjuk hálálni ezt a bizalmat, és azért ne legyünk igazságtalanok, azért itt van a középiskola, és ott is szép számaink vannak, az idén szakács szakirányon, gimnáziumi szakirányon, illetve hotelturizmus szakirányon is indítottunk képzést. Öröm számomra, hogy regionális szinten is felismerték már azt a munkát, ami itt folyik, hiszen Vajdaságból is vannak beiratkozó diákjaink, és én biztos vagyok benne, hogy jövőre még többen fogják a régióból választani az oktatási és művelési központot. Nekünk, nekem, ha úgy tetszik, a feladatom az, hogy biztosítsam a feltételeket.
0: A tanévnyitón részt vettek a Rákóczi Szövetség képviselői is, akik egy szimbolikus ösztöndíjjal és iskolatáskával örvendeztették meg a most először iskolapadba helyet foglaló kisdiákokat és szüleiket. Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség igazgatóját hallhatják.
2: Ez egy közel 37 éves civil szervezet budapesti központtal, aminek két célja van az alapítás óta. Egyrészt az, hogy a határon túli Magyarországon kívüli családok, ha beszéli a gyermekük a magyar nyelvet, akkor mi azt szeretnénk elérni, hogy magyar iskolát választanak a szülei neki. Ez az a megmaradásunknak az állogát jelenti, a magyar iskola választás. Tehát ez az egyik fő mondat, ami a Rákóczi Szövetség zászlajára rá van írva. A másik pedig a magyar fiatalok közötti minél szélesebb körű kapcsolatrendszernek az erősítése. Nem véletlen, hogy a mögöttünk hagyott nyáron is 20 ezer fiatal táborozott velünk 30 országból. Az volt bennünk a közös, hogy mindenki beszélte a magyar nyelvet. Tehát ez a két ügye van a Rákóczi Szövetségnek, és az összes programja ebből bontakozik ki.
3: A programok közül mit emel neki a legfontosabbanként?
2: Talán ami most itt Horvátországhoz is köt bennünket, az az, hogy a gyermekeknek, az óvodás gyermekeknek még karácsony előtt egy apró ajándékot adtunk, és egy ígéretet tettünk a szüleiknek, hogyha magyar iskolába fog járni a gyermekük, akár itt Eszéken, vagy valamelyik szomszédos településen, akkor számíthatnak arra, hogy a Rákóczi Szövetség a támogatóival együtt egy jó minőségű iskolatáskát és egy szimbolikus ösztöndíjat adományoz. Ennek apropóján érkeztünk ma ide, Eszékre, a tanévnyitó ünnepségre, ezeket a ajándékainkat átadni az iskolakezdőknek, és hát nyilván egy jó kívánságot is hoztunk magunkkal Magyarországról, mégpedig azt, hogy nem csak a családban, nem csak az iskolában fontos a gyermek, nem csak ott tartják számon ezeket a gyermekeket, hanem egy sokkal nagyobb közösség számára is fontosak, mert azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk olyan sokan magyarok, hogy akár csak egyetlen egy gyermekről is lemondhassunk.

0: Húrógyoni már 19. alkalommal gyűltek össze kárpát-medencei magyar zenekarok, hogy együtt muzsikáljanak és közönségüket is bevonják a közös örömzenélésbe. Erdélyből, Párciumból, Vajdaságból és Magyarországról is érkeztek muzsikusok, hogy magyar dallamokkal töltsék meg a település utcáit és a művelődési ház udvarát. Az első alkalommal még csak kórogyi muzsikusok gyűltek össze, mára azonban kárpát-medencei szintűvé nőtte ki magát az esemény. Cselepe Zoltánt, a Kórogy Magyar Hagyományőrző Egyesület elnökét hallhatják.
1: Idén 19. alkalommal szervezzük meg a kárpát-medencei magyar zenészek találkozóját. Az első találkozó 2001-ben volt megszervezve, utána egy-két év kihagyással, ugye eleinte csak a helyi zenekarok vettek részt, de mivel úgy láttuk, hogy van igény a rendezvényre, próbáltunk meghívni külföldi zenekarokat is, úgyhogy így hívtuk meg a régióból, ahol vannak több magyar lakta települések, ahol vannak magyar zenekarok, annak próbáltunk hívni zenekarokat. Örömünkre elfogadták a meghívást, vannak akik már visszajáró vendégek, akik már több éve vannak nálunk, vannak akik újak. Ez idén 3 zenekar van Erdélyből, 2 zenekar van Vajdaságból, és 2 zenekar van Magyarországról. És a helyi Kórogyi Aranycsárdás együttes vesz részt. Délutáni programban föl fog lépni a Kórogyi Ady Endre Művelődési Egyesület énekkara, Vukovári Magyarok Egyesületének az énekkara, és a helyi Hagyományőrző Egyesületnek a tánccsoport, és a Szent László Petőfi Sándor Kultúregyesület tánccsoportja.

0: időjárás jelentés.
1: Ma időnként felhősödés zavarta meg a napsütést, ám alapvetően kellemes, napos időben volt részünk, a nappali hőmérséklet 24 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 20 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 40% volt, a légnyomás értéke 1016 hektopaszkál. Holnap felhősebb és változékonyabb lesz az időjárás. Éjszaka 8 és 12 Celsius fokig hűl a hőmérséklet, holnap nappal pedig 20 Celsius fokig melegszik. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
2: Слушай, 102.0, 102.4, 102.8 и 105.3 мегагерца.
3: Прави радио Осиек.